Azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Újra úton. Mert ahogy a nagyköltő mondta, úton lenni boldogság, megérkezni a halál.
1: Azt hiszem, ezek Jack Kerouac szavai. Ezt meg a matek tanárunk mondta, aki sok mindent tanított a matek mellett. Úgy a amblok az életre való felkészülésből vette ki a részét. Köszönöm szépen innen is, ezúttal is. Na szóval, július 3-a péntek, a nap, amit már hétfő óta várunk. És a szokásos időpont, a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk élménydús, életük élvezetes, azért ne feledjünk el élni sem. Jó reggelt!

Ty Cruz és Breakman Heart, 9 perccel járunk 6 óra után. Hát megmondom őszintén, most ugye, hogy zajlik a labdarúgó világbajnokság, nem sok éjszakai meccset néztem meg. Nem könnyű kivitelezni ezt, főleg úgy, hogy az ember hétköznap 6-kor már azért megszólal a rádióban. A kora esti, késő esti meccsek azok megvannak, hiánytalanul. Néhány nagyon kora reggeli mérkőzés is megvan, hát ha esetleg olyan 5-kor kezdődik, hétvégén 6-kor, 7-kor, azok megvannak, mert hétköznap mind kezdődhet, most is 6-kor, együtt a Weckerrel kezdődött a Svájc-Algéria mérkőzés, nincs ahogy nézem. Oké, itt van a tévé, vethetek rá pillantást, de nem igazán lehet jól koncentrálni és élvezni, és az ember más csinál közben, ami esetleg adott esetben fontosabb. De a mai éjszakai meccs, a Portugália-Horvátország mérkőzés, na az megvolt. Az ember egyet választ ki, de lehetőleg a legjobbat, tényleg. Ilyenkor ilyen sajnálja az ember. Igen, vannak kritikák, hogy hát Ausztrália-Egyiptom. Most melyik is van tovább a kettő közül? Hát, emberek, na jó, de amikor a Portugália-Horvátország meccset néz az ember, azt mondja, milyen kár, hogy az egyiknek haza kell mennie. És tényleg, ez foci meccs volt, tehát a minta példája annak, hogy hogy képzel el az ember egy jó meccset. Izgalmas, iramos, hajtanak, tudnak. Na, szóval igen, megvolt. Jó választás volt. Maradjunk ennyiben egyelőre. John Parr 1985-ös dala Saint Elmo's tüzéről. A dal, amit sose felejtem el, másfél óra alatt írtak meg. Betét dalként kellett egy filmhez. Így született meg. Saint Elmo's Fire. Jó reggelt!

Gringo Starr és Pálinka Sunrise, mert hogy azok számára, akik ezt a nyelvet beszélik, amelyen én is beszélek, a pálinkás jó reggelt, az ugye a tréfás népies köszönés, amely utal arra, hogy a napot akár egy kupica pálinkával is lehetne kezdeni. Nem hagyományos népi köszönés, inkább humoros fordulat. Nem mondhatni kifejezetten székely mondásnak, bár tudjuk, a pálinka az a székely pálinka, az az igazi. Mondjon bárki bármit. Használják mi nálunk is, de nincs olyan bizonyíték, hogy ez abszolút a miénk lenne. Általánosan magyar nyelvterületen ismert, főként olyan vidékeken fordul elő, ahol most orosz helyet tegyük félre, de ahol a pálinka főzésnek erős hagyománya van, Alföld, Dunántúl, Észak-Magyarország és nyilván Erdély egyes részei. Gyakran idősebb férfiak, falusi közösségek és baráti társaságok használják. Nem szó szerint értendő, ugyanúgy, ahogy az angol rise and shine sem jelenti azt, hogy valóban ragyogni kell. Van olyan, hogy pálinkás szép jó reggelt, vagy pálinkás jó reggelt, egészséges napot, vagy pálinkásat! A pálinka kulturális szerepe miatt a mondás inkább a magyar népi humor része, mint sem egy adott tájegység sajátossága. A székelyek körében ugyanúgy előfordulhat, de nem tekinthető tipikusan székely eredetű, vagy kizárólag ránk jellemző kifejezésnek. Bár most gondoljunk el, hogy jönnek bárhonnan a világ bármelyik sarkából, és pálinkás jó reggelt kívánunk nekik, és mit kérdeznek elsőként? Ti már ilyen korán isztok? Igen. Néha. Vagy szokás nálunk. Jó, tegnap 40 napos időjósló napunk volt. Amilyen az idő, július 2-án 40 napig olyan lesz. És tegnap nem akár milyen időben, időjárásban részesültünk. A nap első fele okés, napsütés, meleg, izzasztó meleg. Aztán jött a haddelhad. A zuhi. És néztem a Facebookot. Nem is tudtam, hogy ennyi vízügyi szakértőnk van. Erre is kitérünk, majd lesz időnk. Egyelőre folytatjuk Huey Lewis-szal. Veled ragadtam. Stuck with you. Szép jó reggelt. És adott esetben, aki úgy érzi, pálinkásat.

0: The Clay Chick, Can't Stop Loving You, 6 óra 28 perc van, péntek, július 3-a, tegnap 40 napos időjósló napunk volt, vagyis amennyiben hiszünk még az ilyen népi megfigyeléseknek, akkor ez azt jelenti, hogy 40 napon át eső lesz. Minden nap. Jó, eddig sem, és főleg most így a klímaváltozással sem kell az ilyen prognózisokat 100%-osnak venni. Viszont az, hogy hangsúlyosabban esős periódus következik, az még úgy benne lehet a pakliban, és a jelenlegi állás szerint van ebben valami. Tegnap ugye esett az eső, nem is akármilyen, kitérünk majd erre is, mert annyi víz jött, hogy az embereknek kimosta az agyát is rendesen, ami értelem volt benne, talán azt is elvitte hosszabb, rövidebb időre. De az a helyzet, hogy megnéztem így a prognózist, és hát kevés olyan nap van, amelyet szárazon úszhatunk meg. A mai nap is úgy indul, hogy oké, kicsi felhő, lesz egy kicsi napsütés is, aztán úgy majd a déli óráktól arrafele 85%-nyi esély van arra, hogy a nap második fele az borús és esős legyen. Tehát megvan, a tipp eddig bejött. A szombati nap, ott pont fordítva van, a nap második fele lehet egy picit napsütésesebb. Viszont a ma esti esőből jut hónapra is. Hónap hajnalra, kora reggelre. A vasárnap, na azt talán megúszhatjuk szárazon, ott minimális 5-10%-os az esély, hogy csapadék legyen. De inkább ez a kivétel, ami erősíti a szabályt. Hétfő, 30-35%-nyi esély esőre. Kedd, 40% és nagyobb intenzitás, több mennyiség. Szerda, szinte biztos, hogy szerda esős lesz, 65-70%. Csütörtök, jó, tudom, minél messzebb menjünk, annál kevésbé lehet. Nem azt mondom, kevésbé lehet pontos a prognózis, hanem kisebb a valószínűség, hogy tényleg így lesz, hogy prognosztizálják. Jövő héten csütörtökre is prognosztizálnak esőt, 45% egyerő. Ez még változhat, nőhet, csökkenhet ennek esélye. Tehát az, hogy 40 napon át nem minden nap fog esni az eső, de az, hogy jócskán lesznek, az átlagosnál több esős napra kell számítanunk, ez egyelőre bejött. Na, hideg nem lesz, ázni fogunk, fázni nem. Minden egyes nap összejön a szobahőmérséklet, vagy az ahhoz közeli csúcshőmérséklet, 20-22 Celsius fok. A reggeli minimumok is egy szál pólóban is elviselhetőek, 10-15 Celsius fok. Na, hát így néz ki. Nem éppen strandidő, azért tegyük hozzá. Partról szól ez a Melamour, 6 óra 31 perc van.
1: Jó reggelt!

A kanadai üvegtigris, Glass Tiger és Gyémánt Nap, ami éppen nem látszik most a felhőktől, Diamond Sun. 6 óra 39 perc van, és ha már a kanadai együttes dalát hallhattuk, hát véleményem szerint, és az eddig látottak alapján Kanadában, Torontóban pontosabban, játszották a VB talán egyik eddigi legszínvonalasabb mérkőzését. Portugália és Horvátország harcolt a továbbjutásért. Ugye ezt megelőzően este Spanyolország 3-0-ra győzött Ausztria ellen. A nap harmadik mérkőzése az jelen pillanatban is zajlik. Svájc Algéria ellen a mérkőzés 39. perc, 40. percében most már 1-0-ra vezet a svájci válogatott. De visszatérve Portugál-Horvátország mérkőzésre, nem is tudom, rendes játékidő plusz hosszabbítás, tehát nem jött a 2x15 perces hosszabbítás, odáig már nem jutottak el, de nem is tudom, 108. 109. vagy 110. nem tudom hányadik perc volt a hosszabbítás a rendes játékidő után. Portugália 2-1-re győzött. Azt jegyezzük meg, hogy a portugál játékosok Diogo Jota mezével tartottak megemlékezést a továbbjutást követően. És hát az utolsó pillanatban volt egy horvát gól. Ugye Portugália 2-1-re nyert Horvátország ellen a legjobb 32 között Torontóban az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságon. Luka Modricék a 103. percben ugyan kiegyenlítettek, a VAR azonban érvénytelenítette a találatot. Hogy miért? Nos, a magyarázat is megvan, mert a bíró elment, megnézte a képernyőt, de ugyanakkor tartotta kapcsolatot a VAR szobával is. A labdában van egy chip, ami megmutatja, hogyha hozzáérnek. És bizony hozzáért a horvát játékos. Alig látszik, akár lassítva nézzük, alig látszik, de a chip az mégiscsak megmondja pontosan. Igen, hozzáértek, éppen ezért fújták vissza a horvát gólt a hosszabbítás 13. percében a portugálok ellen. Így Cristiano Ronaldoék jutottak tovább. Ronaldo egyébként gólt is szerzett. Lecserélték őt, nem tetszett neki, de azt hiszem, hogy így most ő is fejet kell hajtson az edzője előtt, hiszen aztán pont a beállt cserejátékos rúgta a vezető gólt, ami a továbbjutást jelentette a portugálok számára. Tehát megy tovább a labdarúgó világbajnokság, még nem ért véget a tegnapi nap. Megnézhetjük az eddigi párosításokat, kikivel játszik. A nyolcad döntőkben, tehát holnap este 8-kor Kanada Marokkóval, aztán éjfélkor Paraguay Franciaország ellen, vasárnap este 11 órától Brazília Norvégiával, hétfőn hajnali 3 órakor Mexikó Angliával, na az is nagy meccs lesz. A továbbjutott portugálok hétfőn este 10 órakor a spanyolok ellen játszanak, na ez is nagy meccs lesz. És kedden hajnali 3 órakor Egyesült Államok Belgiummal. Egyelőre ennyit tudunk a nyolcad döntők párosításai közül. 6 óra 43 perc van. Jó reggelt!

Beri és Váci Eszter egyedül. 10 perc választ el 7 órától, ennyi maradt még ebből az órából. Közben itt nézek egy dalt eredeti verzióban. Ne, hamarosan kiderül, hogy miért pont most nézem. Addig azonban köszöntsük 64. születésnapján Tom Cruise, amerikai színészt. Top Gun, Esőember, Cocktail született július 4-én, interjú a vámpírral, Becsületbeli ügy, Mission Impossible, Tágra zárt szemek, Vanília égbolt, hosszasan sorolhatnám a filmjeit. Valaki összeállított egy listát, és nem tudom, hogyha épp első, de mindenképpen dobogós, melyik az a színész, amelynek, ha veszjük a filmjeit, és ezeknek a bevételeit összeadjuk, kihozott a legtöbbet a filmgyártás konyhájára. Tom Cruise biztosan, ha nem első, ebben nem vagyok biztos, de az első háromban mindenképpen benne van. Úgyhogy Isten éltesse Tom Cruise-t 64. születésnapján. És 74 éves lenne, tehát azért még itt lehetne a körünkben Laura Branigan, amerikai énekesnő. Nagyon fiatalon, túl fiatalon ment el 2004. augusztus 26-án, mindössze 52 évesen agyvérzésben hunyt el. A legnagyobb slágere nem is saját sláger, hanem egy feldolgozás, az olaszok írták, Raff nevű együttes, és közben nézem, hogy... Aha, így szólt az eredeti, hallgassuk csak!

0: Giancarlo Bigazzi, Rafael Riefolo és Steve Piccolo. Az olasz Raff együttes, amely ezt a dalt szerezte, csak hogy aztán jött a már említett Laura Branigan 1984-ben, és meg sem állt az amerikai slágerlista csúcsáig. Vezette Ausztriában is, Kanadában is, Németországban is, Svájcban is a toplistát.
1: Valahogy jobb lett a feldolgozás, mint amilyen volt az eredeti.
0: És ezzel a dallal, már nincs már velünk Laura Branigan, beírta magát a zenetörténelem lapjai közé, a könyvébe.

0: Pályázhatnak az egyházak. Románia a legnagyobb gabona exportőr. Kézilabdázót igazolt a VSK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezi július 2. felére Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő a tegnapi kabinetülést követően elmondta, a jövő hét legfontosabb feladata az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezetek véglegesítése lesz. 6 kiemelt jelentőségű és 3 kisebb horderejű jogszabálytervezetről van szó, amelyekről még le kell zárni az egyeztetéseket az Európai Bizottsággal. Bolozsán közölte, a parlamenti frakciók és a pártok vezetői időben megkapják a tervezeteket, hogy legyen idejük áttanulmányozni azokat. A rendkívüli ülésszak célja, hogy a parlament még július 2. felében megvitassa és elfogadja a szükséges jogszabályokat. Ismét Románia az Európai Unió legnagyobb gabona exportőre. A 2025-26-os értékesítési évben az ország több mint 21%-kal növelte gabona kivitelét, és ismét megelőzte Franciaországot. Tavaly július és idén június vége között 10,9 millió tonna búzát, kukoricát és árpát exportált, elsősorban a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaiba. Pályázatot hirdetett a Hargita megyei egyházak számára Hargita megye tanácsa. A 2026-os egyház támogatási programban támogatást lehet igényelni többek között templomok és más egyházi épületek tervezésére, építésére és felújítására. Egyházi tulajdonban lévő műemlékek megőrzésére, az egyházak által működtetett szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, valamint vallási és kulturális gyűjtemények létrehozására. A támogatási keret összege 500 ezer lei. A pályázatokat elektronikus úton július 31-én déli 12 óráig lehet benyújtani. Az idei kiírás egyik újdonsága, hogy a hiányosan benyújtott pályázatok kiegészítésére biztosított határidő 30 napról 90 napra emelkedett. Emellett a nyilatkozatokra és az elszámolásra vonatkozó szabályok is módosultak. Több poszton bevethető kézilabdázót igazolt a VSK Székelyudvarhely. A klub tegnap hivatalosan bejelentette, hogy leigazolta a 25 éves Vlad Husánut. A 192 cm magas játékos Vaszlujban nevelkedett, eddigi pályafutását is a helyi klubnál töltötte, ahol végigjárta az utánpótlást, majd több idényen át az élvonalban, a Bölények ligájában szerepelt. Vlad Husánu a VSK Székelyudvarhely csapatában irányítóként és átlövőként is játszhat. Minősítéseket kaptak a Román Labdarúgó Szövetségtől az Amatőr Labdarúgó Utánpótlás Központok. Országosan 548 klub jelentkezett az értékelésre, közülük 451 nyújtotta be a szükséges dokumentációt és szerzett minősítést a következő két versenyidényre. Hargita megyében nincsen gold, tehát aranyminősítésű utánpótlás központ, ezüstbesorolást kapott a Székelykeresztúri Egyesülés és a Székelyudvarhelyi SFC. Bronzminősítést pedig a Gyimes Középloki Loki SK, a Gyergyószentmiklósi Jövő, a Csíkszentsimoni KSK, a Székelyudvarhelyi ISK, az Agyagfalvi Lendület és a Gyergyószentmiklósi VSK. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkben, a mai nap folyamán több helyen eső lehetséges, záporok, zivatarok jönnek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Filatov és Karasz, wow, 7 óra után járunk 7 perccel, szép jó reggelt Udvarhely, szép jó reggelt Udvarhely, szék, a naptár szerint ma kezdődik a nyári kánikula, csak hogy az időjárás úgy tűnik, erről még nem kapott kellő információt, úgyhogy egyelőre ne a naptejért, hanem inkább a második kávéért érdemes nyúlni. Ha pedig az első tényleg nem volt elég, semmi gond, van itt valaki, aki ugyan a kávét nem főzi le, a pirítós sem vajazza meg, de egyetlen mozdulattal képes lerántani rólunk a takarót. Igaz, néha egy kicsit könnyörtelenül, úgyhogy jön a Wecker dala. A Wecker, aki a takarót rólunk lehúzza, de arra már lusta, hogy a kávét behozza. Na, többit megoldjuk mi. Jó reggelt!

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talán 150 ml-es Sienszán napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért, legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Közösségi média, amely megnyitotta Pandora szelencéjét, és amiatt létezik azóta mindenki szakértő. Mindenhez is ért. Tényleg, már mindenki szakértő valamiben, leginkább mindenben. Tegnap volt egy kemény zuhi. Olyan vízhozam irdatlan. Talán ez a megfelelő szó. És utána az ember mit tesz? Felmegy szórakozni a Facebookra. Komolyan mondom. Miért jár az ember iskolába? Igen, lehet kritizálni a tanügyi rendszerünket, sok fölösleges dolgot tanít meg, sok mindent, amit meg kéne tanítson, nem tanít meg. Ez más lapra tartozik, ez megérez is egy misét, de ez egy más sztori. De miért megy az ember iskolába? Azért, hogyha nem tud valamit, megtanulja. Vagy ha valamit rosszul tud, akkor a tanár kijavítsa. Igen. Vitatkozhatunk arról is, hogy szerencsére vannak olyan pedagógusok, akiknek ez a pálya való, és vannak közöttük olyanok, akik nem tudom, mit keresnek ott. Ez is egy külön sztori, ez is megér egy misét, de ezt is tegyük most félre. Lényegében azért azt hiszem, a legrosszabb tanár, a legrosszabb tanár is igyekszik arra, hogy ne rosszat tanítson a diákjainknak, hanem jót, és jóra tanítsa. És ugye iskolában azért mégiscsak a pedagógusoknak van egy tekintélye, hála jó Istennek, tartsák meg, amíg létezik tanügyi pálya, pedagógusi pálya, azóta legyen tekintélye a tanárnak, mert tényleg rosszat nem akar. És ha egy diák valami hülyeséget mond, mert nem tudja, mert az életének abban a szakaszában nincs ahonnan tudnia, nincs tapasztalata, stb. Jön a tanár is, mivel van némi tekintélye, mert fiam, rosszul tudod. És szerencsés esetben, a legtöbb esetben a diák tanul. Elismeri, hogy igen, a tanár azért mégiscsak jobban tudja, elfogadja és elsajátítja saját magának. Ez az életnek a rendje, így kell történnie, így helyes, így jó. A Facebook pont ennek az ellenkezője. Ugye ott mindenki szakértő, a tegnapi vízhozammal is, hogy így, úgy, és odaír egy oltári nagy baromságot. Tehát olyan, hogy az embernek a haja égnek áll, egyéb szervéről ne is beszéljek. Kiírja, a szakértők ilyenkor hallgatnak, a vízügyesek, ők tudják, tehát fizika, mennyiség, tudják, ők inkább hallgatnak, tudják fölösleges vitába bocsátkozni. Vannak értelmesebbek, akik azért konnyítanak, nem szakértők, de az átlagosnál picivel jobban értenek az ilyesmihez. És ők azért, hogy próbálják elmagyarázni, ember, használd az eszedet, gondolkozz, fizikát tanultál, stb. Próbálják, hiába, ők vannak kevesebben. A többség az, aki nem ért ehhez. És akkor valaki kér egy oltári nagy baromságot a tegnapi sok vízzel kapcsolatban, és visszaigazolást kap. A hülyék vannak többen, szóval ez a szabály ebben a világban. Bocs, javítok, a hozzá nem értők vannak többen. És ők igazolják. És az ember, aki tényleg kiírta azt a hülyeséget, azt a butaságot, látja a reakciók, és azt mondja, várj, tehát igazat írtam, már nézd meg, menjen, visszaigazolták. És akkor el tudom képzelni tényleg, hogy a szakértők, mert ők is olvassák azért, de nem hülyék, csak nem szólnak hozzá, fogják a fejüket, és ez most csak a tegnapi eset, mert itt lehet beszélni energiakrízisről, háborúról, járványról, bármiről, fociról, politikáról, még mondjuk a focis, a politika, ott még ahhoz valamit értünk, de a többihez teljesen kívülállók vagyunk. És akkor a szakértők nézik, olvassák, és akkor most a vízügyesekkel most együtt mondják, hogy megérett a világ a pusztulásra. És igazuk van. Jó, az én feladatom, hogy ennek ellen mondjak, mert igen, ezzel a közösségi médiával is kaptunk egy jó nagy keresztet a vállunkra, cipeljük, a kérdés az, hogy elbírjuk-e ezt a súlyt. Bíztatok mindenkit, próbáljuk meg. Elbírjuk a súlyt. Muszáj. Nincs más mes, nincs más út. Ez az egyetlen. Daniel Figyő, Gergő és az utazók. Az optimista dal. Hajrá!

Megbízhatatlan. A kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Másfél perc választ el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk, nézzük, gyönyörű Time, majdnem kész szakaszok címmel írnak arról. A hivatalos befejezési határidő előtt végigjárták a lapszerkesztői Felcsík és Alcsík között épülő Madéfalvát Tusnád községgel összekötő oltmenti kerékpárutat. Több szakasza már kellemes kerékpáros élményt nyújt, de munkagépekkel, zsákutcába vezető szakaszokkal is találkozni. Még hát gondolom ezeket majd korrigálják. Nagyon jó ötletnek tartom amúgy olt mentén kerékpározni egyet. Az ilyen szabadidős kerékpározások, amikor tényleg a család hétvégén, szombaton, vasárnap, mert akkor azért mindenképpen több idő telik rá, felül a bicajra, és akkor végig mennek egy ilyen szakaszt. Simán el tudok képzelni egyet Zetevárójától egészen le Székelykeresztúrig, csak az nem olt menti lenne, hanem Küküllő menti. Rengeteg pénz valószínűleg, szóval sok munkával is jár, de ha valahol támogatom a kerékpározást, akkor az ilyen szabadidős tevékenységként maximálisan Küküllő mentén kerékpározni a családdal. Nem kell félni attól, hogy egy autós elsodor, mert csak egy aszfaltra festett csík választ el tőle. Nem. Hát nem hiszem, hogy van olyan szülő, aki azt mondja, menjél nyugodtan, fiaskám, nem lesz semmi baj, biztonságban vagy nem. De ezek a szabadidős kerékpárutak, klassz. Klassz dolog. Támogatom. Nézzük, mi van még. Keresünk valami udvarhelyi vonatkozású cikket. Aszfaltoznak Csíkszentimrén, az nem. Csíkdánfalva új beruházásra készül, nem. 65 éves érettségi találkozó Szentegyházán. Évadzáró a Figuránál, az meg. Gyerünk, na, valami udvarhelyit hátra találunk. Behajtaná Románia tartozását a Pfizer. Túlórázhat a parlament, Bolozsán soron kívüli ülést akar. Hoppá, nézzük csak, mert épp a minap olvastam, hogy ezek elmentek vakációzni a törvényhozóink, majd valamikor ősszel lesz kormányunk. Ráérünk vele, hát aztán miért kell sietni. Soron kívüli parlamenti ülésszak összehívását tervezi Ilie Bolozsán, hogy elfogadják az országos helyreállítási terv végrehajtásához szükséges törvénytervezeteket. Na, akkor még pluszban ez is. Nincs kormányunk, de itt még lenne munka. De hát, ha valakinek nincs kedve dolgozni, akkor július 4. Amerika születésnapja. Hát itt minden van, csak egy udvarhelyit nem találok. Legalább sportban van valami. Valami udvarhelyi. Bálint is a fedélzeten. Körvonalazódik a VSK Székelyudvarhely következő idényre készülő futszál csapata. Bálint Andor hazatérésével újabb saját nevelésű játékos áll Jakab Zoltán edző rendelkezésére. Emellett Kedei Barna is szerződést hosszabbított. Nézzük akkor egy picikét, így összegezzünk. A nyári átigazolási időszakban azonban a hazatérés mellett döntött, így a következő idényben ismét a VSK Székelyudvarhelyi játékosa lesz Bálint Andor. Érkezésével tovább erősödik az udvarhelyi keret. A klub korábban már bejelentette Bíró Attila és Hadnagy István visszatérését is. Nem csak az érkezők, hanem a maradók névsora is tovább bővült. Jakab Zoltán vezetőedző a lapnak elárulta, hogy Kedei Barnával is sikerült megállapodni. A klub korábban már Miklós Tamás, Tanko Levente és Boga Bence szerződés hosszabbítását is bejelentette. Na, alakul a csapat, tehát... És ők a sajátjaink, ráadásul jók, úgyhogy igen, akár megnyílik az esély arra, hogy még az aranyéremért is harcba szálljunk. Ezzel az alakuló csapattal már így, ahogy most van, szerintem van esélyünk.

Valahol a szívemben, Somewhere in my heart énekelt a Bad Boys Blue. 7 óra 40 perc van, megy tovább a foci világbajnokság, a tegnapi nap még nem ért véget. A tegnapi nap legutolsó mérkőzés éppen zajlik, Svájc 2-0-ra vezet Algéria ellen. A mérkőzés a 79. percben jár, tehát akkor még úgy egy negyed óra, talán 1-2-3 perccel több, és akkor jelenállás szerint Svájc is ott lesz a legjobb. 16 között, 8-at döntőben. Na meglátjuk, megvárjuk a végét.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os Kömár Anászra füstölt bredett sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfield, az egészségért és a szépségért.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sabrina Carpenter, Juno, 8 perccel 8 óra előtt. Pénteken, július 3-án, amikor Sebastian Vettel, német autóversenyzőnek, négyszeres Forma 1-es világbajnoknak kívánhatunk boldog születésnapot. 38 évet tölt. Szintén a mai nap ünnepeltjei közé tartozik Anetka. Ki az, aki emlékszik még rá, Fehér Anetre? 53 évet ünnepel ma. És 47 éves Shane Lynch, az ír Boyzone együttes tagja. Még abból az időkből, amikor hát futószalagon gyártották a fiú és lány bandákat is. A Boyzone a rengeteg fiú bandából azok közé tartozik, akik azért tettek le valamit az asztalra, és sikeresek is voltak. No matter what, ez a Boyzone.

0: Pályázhatnak az egyházak. Románia a legnagyobb gabona exportőr. Kézilabdázót igazolt a VSK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezi július 2. felére Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő a tegnapi kabinetülést követően elmondta, a jövő hét legfontosabb feladata az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezetek véglegesítése lesz. 6 kiemelt jelentőségű és 3 kisebb horderejű jogszabálytervezetről van szó, amelyekről még le kell zárni az egyeztetéseket az Európai Bizottsággal. Bolozsán közölte, a parlamenti frakciók és a pártok vezetői időben megkapják a tervezeteket, hogy legyen idejük áttanulmányozni azokat. A rendkívüli ülésszak célja, hogy a parlament még július 2. felében megvitassa és elfogadja a szükséges jogszabályokat. Ismét Románia az Európai Unió legnagyobb gabona exportőre. A 2025-26-os értékesítési évben az ország több mint 21%-kal növelte gabona kivitelét, és ismét megelőzte Franciaországot. Tavaly július és idén június vége között 10,9 millió tonna búzát, kukoricát és árpát exportált, elsősorban a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaiba. Pályázatot hirdetett a Hargita megyei egyházak számára Hargita megye tanácsa. A 2026-os egyház támogatási programban támogatást lehet igényelni többek között templomok és más egyházi épületek tervezésére, építésére és felújítására. Egyházi tulajdonban lévő műemlékek megőrzésére, az egyházak által működtetett szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, valamint vallási és kulturális gyűjtemények létrehozására. A támogatási keret összege 500 ezer lei. A pályázatokat elektronikus úton július 31-én déli 12 óráig lehet benyújtani. Az idei kiírás egyik újdonsága, hogy a hiányosan benyújtott pályázatok kiegészítésére biztosított határidő 30 napról 90 napra emelkedett. Emellett a nyilatkozatokra és az elszámolásra vonatkozó szabályok is módosultak. Több poszton bevethető kézilabdázót igazolt a VSK Székelyudvarhely. A klub tegnap hivatalosan bejelentette, hogy leigazolta a 25 éves Vlad Husánut. A 192 cm magas játékos Vaszlujban nevelkedett, eddigi pályafutását is a helyi klubnál töltötte, ahol végigjárta az utánpótlást, majd több idényen át az élvonalban, a Bölények ligájában szerepelt. Vlad Husánu a VSK Székelyudvarhely csapatában irányítóként és átlövőként is játszhat. Minősítéseket kaptak a Román Labdarúgó Szövetségtől az amatőr labdarúgó utánpótlás központok. Országosan 548 klub jelentkezett az értékelésre, közülük 451 nyújtotta be a szükséges dokumentációt és szerzett minősítést a következő két versenyidényre. Hargita megyében nincsen gold, tehát aranyminősítésű utánpótlás központ, ezüst besorolást kapott a Székely-Keresztúri Egyesülés és a Székelyudvarhelyi SFC. Bronz minősítést pedig a Gyimes Középloki Loki SK, a Gyergyószentmiklósi Jövő, a Csíkszentsimoni KSK, a Székelyudvarhelyi ISK, az Agyagfalvi Lendület és a Gyergyószentmiklósi VSK. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkben, a mai nap folyamán több helyen eső lehetséges, záporok, zivatarok jönnek. A legmagasabb hőmérséklet értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Rimini Project, I Remember You Like Yesterday. Nézem a névnaposokat. A mai napon pénteken, július 3-án Kornél és Soma nevű hallgatóinkat köszöntjük. Két név, bár azért rokonságban állnak. A Kornél latin eredetű név és az okori Cornelius nemzetség névből származik. Jelentése a som nevű növényre utal, úgyhogy közeli rokona a Soma, amely újonnan készített magyar férfi név, és szintén a Cornelius nemzetség névből származik, annak magyarításának az eredménye. Megy tovább az élet a Facebookon is, valaki odaírja, ez a nap posztja, Gasturs autóbusz állomás, vagyis tömegközlekedés, azt írta ki, hogy vízszappan, dezodor, ha nem magadért, legalább értünk, tedd meg. Mondjuk ezzel csak részben értek egyet, mert ha vízszappan van, akkor a dezodor már annyira nem fontos, nem árt, ha van, de meg vagyunk dezodor nélkül is. Feltéve, ismét nem hangsúlyozom, ha a vízszappan megvolt.

0: Tékely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Paris sert és marhamicsrel 16,99 baniért, a 300 g-os kömáralnászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogassa kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székely keresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Active és Reasons, azaz okok. Véget ért a tegnapi nap a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Svájc 2-0-ra győzött Algéria ellen, és ott van a nyolcad döntőkben. Hogy kivel fog játszani, az csak ma este derül ki. A Kolumbia-Gána mérkőzés győztese ellen folytathatja. És ha már szóba kerültek ugye a mai mérkőzések, a Kolumbia-Gána az tulajdonképpen nem is ma lesz, hanem holnap korán reggel 4:30-kor. Viszont a mai naphoz tartozik az a mérkőzés. Ez az egyik, van még kettő. Este 9 órától tekinthetjük meg az Ausztrália-Egyiptom mérkőzést. Ennek a párosításnak a győztese játszik majd, hát papír szerint Argentinával, de nyilván azért le kell játszani, és le is fogják játszani. Ez már éjfél után 1 órával, tehát holnap, a holnapi naphoz tartozik már. Éjjel egykor Argentina zöldfoki köztársaság ellen folytatja. Egyértelmű, hogy a papírforma argentin győzelmet jósol, de várjuk meg a labdarúgó a mérkőzésnek a végét. Tehát azt jelenti, hogy Ausztrália Egyiptom győztese fog játszani a továbbiakban Argentina zöldfoki köztársaság mérkőzés győztesével. És mint mondtam, a Kolumbia-Gána, ami holnap korán reggel 4:30-kor kezdődik, ennek a párosításnak a győztese Svájc ellen folytatja.

Még a Mission How Old Are You, 8 óra 28 perc van, péntek július 3-a, Tom Cruise születésnapja, 64 évet tölt a sztár színész, de a mai nap ünnepeltjei közé tartozik Anetka, Sebastian Vettel, 4-szeres Forma 1-es világbajnok, és Taylor Dane, amerikai énekesnő, egy nagy slágere volt, amit ráadásul nem is olyan rég, néhány évvel ezelőtt feldolgoztak, úgyhogy lehet, hogy még a fiatalok számára is ismerősek ezek a dallamok, mert hogy ez az eredeti, az 1988-as Mondd a szívemnek, Challenge My Heart.

Ricky Poveri, Mamma Maria, 8:40 perc van. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint holnap reggelig az ország szinte minden régiójára elsőfokú, sárga jelzésű figyelmeztetés érvényes, a légkörű instabilitás a várható heves felhőszakadások és viharok miatt. A mai napon Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, Monténiában és Dobrudzsában várhatok villámlással, 50-70 km/órás széllökésekkel, viharokkal kísért felhőszakadások, jégeső is lehet. Rövid idő alatt, 1-3 óra például, vagy a felhalmozódás következtében a csapadék mennyiség elérheti a 15-25 litert négyzetméterenként, helyenként pedig a 30-40 litert is meghaladhatja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma délelőtt 10 órától, figyelmeztetése, ma délelőtt 10 órától, holnap délelőtt 10 óráig érvényes. Amikor erre az időre valaki elvihetne messzi földre, Republikkal meg Bagosiekkal.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745

Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Calvin Harris, To Believe in a Miracle, hinni egy csodában. Hát ahhoz kell némi hit, annélkül nem lehet hinni. Hit nélkül hinni, fura. 10 perc választ el 9 órától, zárjuk lassacskán a Wecker harmadik óráját is, 9 órakor pedig jöhetnek a hírek, most pedig jön egy nagy sláger. The Big L 1991-ből, ez a Roxette.

0: Pályázhatnak az egyházak. Románia a legnagyobb gabonaexportőr. Kézilabdázót igazolt a VSK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezi július 2. felére Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő a tegnapi kabinetülést követően elmondta, a jövő hét legfontosabb feladata az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezetek véglegesítése lesz. 6 kiemelt jelentőségű és 3 kisebb horderejű jogszabálytervezetről van szó, amelyekről még le kell zárni az egyeztetéseket az Európai Bizottsággal. Bolozsán közölte, a parlamenti frakciók és a pártok vezetői időben megkapják a tervezeteket, hogy legyen idejük áttanulmányozni azokat. A rendkívüli ülésszak célja, hogy a parlament még július 2. felében megvitassa és elfogadja a szükséges jogszabályokat. Ismét Románia az Európai Unió legnagyobb gabonaexportőre. A 2025-26-os értékesítési évben az ország több mint 21%-kal növelte gabona kivitelét, és ismét megelőzte Franciaországot. Tavaly július és idén június vége között 10,9 millió tonna búzát, kukoricát és árpát exportált, elsősorban a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaiba. Pályázatot hirdetett a Hargita megyei egyházak számára Hargita megye tanácsa. A 2026-os egyház támogatási programban támogatást lehet igényelni többek között templomok és más egyházi épületek tervezésére, építésére és felújítására. Egyházi tulajdonban lévő műemlékek megőrzésére, az egyházak által működtetett szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, valamint vallási és kulturális gyűjtemények létrehozására. A támogatási keret összege 500 ezer lei. A pályázatokat elektronikus úton július 31-én déli 12 óráig lehet benyújtani. Az idei kiírás egyik újdonsága, hogy a hiányosan benyújtott pályázatok kiegészítésére biztosított határidő 30 napról 90 napra emelkedett. Emellett a nyilatkozatokra és az elszámolásra vonatkozó szabályok is módosultak. Több poszton bevethető kézilabdázót igazolt a VSK Székelyudvarhely. A klub tegnap hivatalosan bejelentette, hogy leigazolta a 25 éves Vlad Husánut. A 192 cm magas játékos Vaszlujban nevelkedett, eddigi pályafutását is a helyi klubnál töltötte, ahol végigjárta az utánpótlást, majd több idényen át az élvonalban, a Bölények ligájában szerepelt. Vlad Husánu a VSK Székelyudvarhely csapatában irányítóként és átlövőként is játszhat. Minősítéseket kaptak a Román Labdarúgó Szövetségtől az Amatőr Labdarúgó Utánpótlás Központok. Országosan 548 klub jelentkezett az értékelésre, közülük 451 nyújtotta be a szükséges dokumentációt és szerzett minősítést a következő két versenyidényre. Hargita megyében nincsen gold, tehát aranyminősítésű utánpótlás központ, ezüstbesorolást kapott a Székelykeresztúri Egyesülés és a Székelyudvarhelyi SFC. Bronzminősítést pedig a Gyimes Középloki Loki SK, a Gyergyószentmiklósi Jövő, a Csíkszentsimoni KSK, a Székelyudvarhelyi ISK, az Agyagfalvi Lendület és a Gyergyószentmiklósi VSK. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkben, a mai nap folyamán több helyen eső lehetséges, záporok, zivatarok jönnek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

Tetszik vagy sem, de sikeres, ezt el kell ismerni. Antoine Fuqua, Michael Jacksonról szóló életrajzi filmje, a filmtörténet legnagyobb bevételt hozó biopic jelet, vagyis ha úgy tetszik, akkor magyarul életrajzi filmje. Ugyanis világszerte 977 millió dollárt termelt, megelőzve ezzel Christopher Nolannek az Oscar-díjat nyerő Oppenheimer című filmjét. Az Oppenheimer a Box Office Mojo adatai szerint világszerte 975 millió dolláros bevételig jutott, és végül 7 Oscar-díjat nyert. Köztük a legjobb filmnek, a legjobb rendezőnek, a legjobb férfi főszereplőnek és a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. A hónap elején a Michael című film már lehagyta a Bohém Rhapsodyát is, és minden idők legnagyobb bevételű zenés életrajzi filmje lett. A mozikban töltött 10. hétben járva szinte elkerülhetetlennek tűnik az 1 milliárd dolláros határ átlépése. A kasszasiker ellenére a filmet élesen bérelték, amiért nem tér ki Jackson életének problémásabb fejezeteire. A felháborodást az váltotta ki, hogy az alkotás nem foglalkozik a sztár ellen még 2009-es halála előtt megfogalmazott.

Folytatásban is a folytatásban. Ferguson példaként Jackson 1993-as Super Bowl félidei fellépését említette. Amikor arról faggatták, hogy folytatás kitérre majd Jackson ellen megfogalmazott vádakra, hájött a egyesek szerint diplomatikus, mások szerint semmit mondó kitérő válasz, idézem, ez egy nagyon összetett kérdés, és nem vagyok benne biztos, hogy én vagyok a legmegfelelőbb ember, aki erre válaszol. Hát szerintem elmehet politikusnak, helytállnak.

Westlife és Uptown Girl, 9 óra 36 perc van, péntek, készülünk a hétvégére, amely elhozza nekünk a foci VB 8-at döntőit is. Holnap este 8-kor Kanada kezd Marokko ellen, aztán éjfélkor folytatja Paraguay Franciaország ellen. Paraguay? Kiütötte a németeket. Na, lássuk, mire megy a franciákkal. Aztán vasárnap este 11-től Brazília Norvégia, hétfőn hajnali 3-kor Mexikó Angliával, hétfőn este 10 órakor Portugália, Spanyolország, majd kedden hajnalban 3 órakor játszik az Egyesült Államok Belgiummal. Svájc van még a továbbjutók között, kedden este 11 órától játszik, csak az ellenfelét még nem ismerjük. Az holnap hajnalban a 4:30-kor kezdődő Kolumbia-Gána mérkőzés után derül ki, a győztes játszik majd Svájc ellen, és akkor még hátra maradt egyetlen egy párosítás, amely... Hát, valamikor az éjszaka folyamán fog kikristályosodni. Ugye ma este 9-től Ausztrália játszik Egyiptommal, és ennek a mérkőzésnek a győztese fog, mert valószínűleg Argentinával játszani. Nyilván ehhez a ma éjjel 1 órakor kezdődő mérkőzésen az argentinoknak le kell győzniük mindenek előtt a zöldfoki köztársaság csapatát.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talán 150 ml-es Sienstan napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Miley Cyrus és Flowers. Ugyebár ezzel a foci világbajnoksággal az a legnagyobb baj, legalábbis európai szemszögből, hogy sok mérkőzést lehetetlen időpontokban játszanak. Kora esti, késő esti, az még úgy belefér, esetleg ha a helyzet lehetővé teszi, akkor még akár egy kora reggeli mérkőzés is szombaton, vasárnap lehet korán ébredni. De hétközben ezek az éjjel 2-kor, 3-kor kezdődő mérkőzések hát komoly kihívást jelentenek. Eddig én egyetlen egy mérkőzést választottam ki, hogy na jó, akkor ezt megnézem. Az pont a mai éjszakai mérkőzés volt Portugália-Horvátországgal. Ráadásul csak utólag olvastam, hogy az első félidő felejthető volt, mert én csak a második félidőben kapcsolódtam be, a lehető legjobbkor is volt mit nézni. Na, hát még él Cristiano Ronaldo és Portugália aranyálma, csak hogy jön Spanyolország. Miközben Cristiano Ronaldo rekordokat döntögetett, majd lecserélték, Luka Modricot lehet, hogy utoljára láttuk válogatottban játszani. De mint mondtam, most a portugálokkal Spanyolország jön szemben. Az a Spanyolország, amely simán átment az osztrákokon, miközben még mindig nem kaptak gólt. Azért ezt ne feledjük el. Spanyolország-Portugália következő nagy-nagy slágermeccs. Nyilván ez már egy fokkal odébb, addig még van néhány mérkőzés. Addig is, viva España!

0: Károkat okozott a tegnapi felhőszakadás. Emberre támadt a medve a Kalontán. Kiestek a horvátok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A következő napokban csökkenhetnek az üzemanyagárak, miután a kereskedők megkezdik az alacsonyabb áron beszerzett készletek értékesítését. Jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a vállalatok hamarosan kifogynak a június közepén még magas áron vásárolt üzemanyagból, így az olcsóbban beszerzett készletek eladása az árak csökkenését is magával hozhatja. Ma az anyanyelvi írásbeli vizsgával zárul az idei érettségi a nemzeti kisebbségekhez tartozó végzős diákok számára. Az első eredményeket július 7-én kedden délig teszik közzé. A jegyek kifüggesztése után a vizsgázók megtekinthetik dolgozataikat, és szükség esetén óvást is benyújthatnak a vizsgabizottság által meghatározott eljárás szerint. A végleges eredményeket az óvások elbírálását követően július 13-án hozzák nyilvánosságra. Pásztort támadott meg a kalondatetőn, feltehetően ugyanaz a medve, amely a gyanú szerint ugyanott a Narcisz-rét közelében megölt egy embert néhány héttel korábban. A területet megfigyelés alatt tartják a vadászok, de csak azt követően avatkozhatnak be, hogy a megelőzési céllal elrendelt medvekilövési kvótákat szabályozó törvény megjelenik a hivatalos közlönyben. Nagy mennyiségű csapadék esett Székelyudvarhelyen tegnap délután, a felhőszakadást követően a város területén több helyen hömpölygött a víz. A körülbelül egy óráig tartó heves esőzés után a csatornahálózat nem tudta kellő ütemben elvezetni a vizet, több háznál, udvarokra és pincékbe folyt be a nagy mennyiségű esővíz. Három háznál a tűzoltók szivattyúzták ki a vizet a pincékből. A város utcáin a gépjármű forgalomban is voltak fennakadások. A viharok országszerte 20 megye összesen 61 településén okoztak komoly károkat. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Spanyolország Ausztriával találkozott, és sima 3-0-ás győzelmet aratott. Olyár Zabal az első félidőben betalált, a másodikban a jobb hátvéd Pedro Porro talált be fejjel, majd az első gólt szerző baszk csatár állította be a végeredményt. Drámai csatát hozott a horvát-portugál meccs az éjszaka, a második félidő elején Perisic góljával vezettek a horvátok, Cristiano Ronaldo 11-esből egyenlített, a hosszabbításban Gonzalo Ramos fejelte a győztes gólt. Az utolsó pillanatokban a horvátoktól Guardiola kapuba lőtte a labdát, de a videóbíró Lesz címén érvénytelenítette azt, így a portugálok jutottak tovább a 2-1-es győzelemmel, ők játszanak a spanyolokkal a legjobb 8-ba kerülésért. Ma reggel Svájc Algériával találkozott, újabb európai csapat került a legjobb 16 közé. Svájc Embolo és Ndoye találataival 2-0-ra nyert, és a Kolumbia-Gána meccs nyertesével játszik a folytatásban. A meteorológusok szerint ma délelőtt lehűrés lesz, borús esős időjárás várható gyenge széljárással. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

testben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

London Beat és The Air. 10 óra 17 perc van, a foci világbajnokság a fő téma. Megértem, nem mindenki kedveli a focit, de most ez a néhány hét, még pár hét azért tényleg erről fog szólni, foci VB. Nincs ennél magasabb rangú torna a futballban. És a játékosok szempontjából ez óriási lehetőség. Nyilván, amennyiben kiharcolták a kijutást a nemzeti válogatottukkal, de mindenképpen szinte nincs mit veszíteniük a focistáknak. Ha esetleg nem játszanak túl jól, nem veszi őket észre senki. Ha viszont remekelnek, akkor bizony értékük is növekedik, ajánlatok, szerződések is jönnek. Ha meg ugye jönnek a sztárjátékosok, és esetleg gyenge napot fognak ki, ezt még úgy elnézik nekik. És lehet, hogy ez valami időszakos. Viszont ha a szövetségi kapitányokat nézzük, nyilván a világbajnokság első felében ott bizony akár karrierre is szakadhatnak meg. Nyilván, hogy van egy olyan pontja a világbajnokságban, hogy innentől kezdve bármelyik szövetségi kapitány eredménytől függően büszke lehet, amit elért. Na jó, mondjuk a brazilok, hogyha az első 8 között esnek ki, az azért nem éppen bocsánatos vétek. De már most ebben a pillanatban is jó néhány szövetségi kapitánynak tört bele a bicskája a gyenge szereplésbe, és a legutóbbi áldozat az pont a németeknek a szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann. Ugye nagy reményekkel indult neki a német válogatott az idei VB-nek, a négyszeres győztes nemzet a VB-selejtezők során 6 meccsből 5-öt megnyert, majd az azt követő 4 felkészülési mérkőzését is hibátlan mérleggel zárta. A Julian Nagelsmann vezette National Elf a csapat VB csoportkörét is remekül kezdte, Curaçao ellen 7-1-es, míg Elefánt Csontpart ellen egy utolsó pillanatban szerzett góllal 2-1-es győzelmet aratott, és ugyanaz Ecuador elleni utolsó meccsüket kisebb meglepetésre elveszítették, ekkor már biztos csoport elsőnek számítottak a németek. A kieséses szakaszban a legjobb 32 között a papíron könnyű ellenfélnek számító Paraguayjal kerültek szembe. A találkozón viszont nem játszott jól Németország, sőt még dél-amerikai ellenfele szerzett vezetést az első félidőben, amire ugyan Kai Havertznek még volt válasza, az összecsapás előbb hosszabbításba, majd 11-es párbajba torkollott. A büntető rugásoknál végül 3 német lába is megingott, így óriási meglepetésre már a legjobb 32 között kiesett a VB győzelemre is esélyes nemzet, amiután sokan Nagelsmann távozását követelték, ezt pedig a Sky Sport és a Bild szerint is nem sokára hivatalosan is bejelenti a Német Labdarúgó Szövetség. A Bild tegnap még arról számolt be, hogy a Futballszövetség egy 3,5 órás beszélgetés után 2 opciót ajánlott fel Nagelsmannnak: vagy saját maga áll fel a kispadról, vagy menesztik. Na, hát megtörtént. Lemondott ő. Lehetséges udótként Fabrizio Romano, olasz újságíró néhány napja Jürgen Klopp nevét dobta be, miszerint a Liverpool egykori trénere nyitott lenne a nemzeti csapat irányítására. Elválik? Az biztos. Inkább ne juss ki, mint az olaszok, mint hogy ekkorát égél, mint a németek. Valahol, valamikor. Vagyis, ahogy németül mondják, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ne náthaljuk.

Ismerkedjünk meg Snikóval, aki, és az akit itt idézőjelbe kell tenni, mert hogy nem egy személy, aki vitatható ítéletével kiejtette a horvátokat a világbajnokságról. Valószínűleg még évekig fognak beszélni, főleg Zágrábban, a Torontóban ma hajnalban játszott Portugália-Horvátország világbajnoki negyeddöntő 103. percében történtekről, Josko Gvardiol Lesmiatt érvénytelenített egyenlítő góljáról. Egy 14 gram súlyú, másodpercenként 500 érintést érzékelő mikrocsip a felelős a továbbjutás sorsát meghatározó döntésért. Kezdjük azzal, hogy a Portugália-Horvátország 16-ot döntő Torontóban nem nélkülözte a vitás eseteket. Ott van például Cristiano Ronaldo vezető góljánál is csak centik választották el a 41 éves portugált attól, hogy érvényes legyen az akciója. Aztán az ibériaiak egyenlítő gólját, amit Ronaldo 11-esből szerzett, az ezt megelőző jelenet is vitatható. Sokak szerint Renato Veiga eljátszotta a nagyhalált, Nikola Vlasic hozzá sem ért a portugálhoz. De mindegy, a bíró megadta, Ronaldo pedig berúgta. Aztán Gonçalo Ramos a 94. percben vezetéshez jutatta a későbbi győztest, de a 103. percben jött az a jelenet, amiről még sokáig beszélni fognak. Balról szállt a horvát beadás a portugál kapu felé, Igor Matanovic megcsúsztatja, alig érinti a labda a fejét, aztán viszont Renato Veiga fejéhez is hozzáér, és úgy kerül a labda Mario Pasalichoz. Pasalichtól pedig Josko Gvardiolhoz, aki közelről berúgja. A beadás pillanatában Pasalich nincs lesen. Amikor viszont Matanovic hozzáér a labdához, már les helyzetben van. Ha viszont Veiga azt követő labdaérintése szándékos, akkor a les helyzet megszűnik, és a gól érvényes. Itt jön be a Snikónak elnevezett technológia, amit a FIFA a VB előtt vezetett be. A labdában elhelyeztek egy 14 gram súlyú mikrocsipet, amit az Adidas és a Kinexon közösen fejlesztett ki, és amely másodpercenként 500 érintést érzékel. Ez a szerkezet kimutatta Matanovic labdaérintését. Nincs vita, eddig ez automatikus. Ami nem automatikus, az annak megítélése, hogy Veiga feje szándékosan érintette a labdát, vagy sem. És Espes Eskas, norvég játékvezető valószínűleg helyesen úgy döntött, hogy Veiga le akarta húzni a fejét, tehát az érintkezés a labdával nem volt szándékos. Ezért bármennyire is fájdalmas Luka Modricék búcsúja a világbajnokságtól, nagy valószínűséggel jogos a portugálok továbbjutása. Legalább így élvezhetjük a csemegét a nyolcad döntőben. A portugál-spanyol ibériai rangadót. És ha már játszottunk be dalt a spanyolok kedvéért, jöjjön most a Portugal The Man, Philip Steele.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Jonas Brothers és X. 10:49 van, és eljött az az alkalom, ami hetente egyszer szokott úgy általában eljönni, többnyire pénteken ez időtájt, amikor nem csak a napi, hanem az egész heti figyelmet megköszönöm, és nyilván annak reményében, hogy ismét találkozhatunk, továbbítom is rögtön a meghívót a legközelebbi találkozóra, ami ha minden jól megy, akkor hétfőn korán reggel 6 órakor lesz. Addig is Szász Csaba, még egyszer köszöni a mai napi és az eheti figyelmet. Kellemes délutánt, kellemes hétvégét, jó szurkolást, a hétfői viszont hallásra. Ciao!

0: Károkat okozott a tegnapi felhőszakadás. Emberre támadt a medve a Kalontán. Kiestek a horvátok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A következő napokban csökkenhetnek az üzemanyagárak, miután a kereskedők megkezdik az alacsonyabb áron beszerzett készletek értékesítését. Jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a vállalatok hamarosan kifogynak a június közepén még magas áron vásárolt üzemanyagból, így az olcsóbban beszerzett készletek eladása az árak csökkenését is magával hozhatja. Ma az anyanyelvi írásbeli vizsgával zárul az idei érettségi a nemzeti kisebbségekhez tartozó végzős diákok számára. Az első eredményeket július 7-én kedden délig teszik közzé. A jegyek kifüggesztése után a vizsgázók megtekinthetik dolgozataikat, és szükség esetén óvást is benyújthatnak a vizsgabizottság által meghatározott eljárás szerint. A végleges eredményeket az óvások elbírálását követően július 13-án hozzák nyilvánosságra. Pásztort támadott meg a Kalonda tetőn, feltehetően ugyanaz a medve, amely a gyanú szerint ugyanott a Narcisz-rét közelében megölt egy embert néhány héttel korábban. A területet megfigyelés alatt tartják a vadászok, de csak azt követően avatkozhatnak be, hogy a megelőzési céllal elrendelt medvekilövési kvótákat szabályozó törvény megjelenik a hivatalos közlönyben. Nagy mennyiségű csapadék esett Székelyudvarhelyen tegnap délután, a felhőszakadás követően a város területén több helyen hömpölygött a víz. A körülbelül egy óráig tartó heves esőzés után a csatornahálózat nem tudta kellő ütemben elvezetni a vizet, több háznál, udvarokra és pincékbe folyt be a nagy mennyiségű esővíz. Három háznál a tűzoltók szivattyúzták ki a vizet a pincékből. A város utcáin a gépjármű forgalomban is voltak fennakadások. A viharok országszerte 20 megye összesen 61 településén okoztak komoly károkat. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Spanyolország Ausztriával találkozott, és sima 3-0-ás győzelmet aratott. Olyár Zabal az első félidőben betalált, a másodikban a jobb hátvéd Pedro Porro talált be fejjel, majd az első gólt szerző baszk csatár állította be a végeredményt. Drámai csatát hozott a horvát-portugál meccs az éjszaka, a második félidő elején Perisic góljával vezettek a horvátok, Cristiano Ronaldo 11-esből egyenlített, a hosszabbításban Gonzalo Ramos fejelte a győztes gólt. Az utolsó pillanatokban a horvátoktól Guardiola kapuba lőtte a labdát, de a videóbíró Lesz címén érvénytelenítette azt, így a portugálok jutottak tovább a 2-1-es győzelemmel, ők játszanak a spanyolokkal a legjobb 8-ba kerülésért. Ma reggel Svájc Algériával találkozott, újabb európai csapat került a legjobb 16 közé. Svájc Embolo és Ndoye találataival 2-0-ra nyert, és a Kolumbia-Gána meccs nyertesével játszik a folytatásban. A meteorológusok szerint ma délelőtt lehűrés lesz, borús esős időjárás várható gyenge széljárással. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
7: Kolumban optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: Károkat okozott a tegnapi felhőszakadás. Emberre támadt a medve a Kalontán, kiestek a horvátok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A következő napokban csökkenhetnek az üzemanyagárak, miután a kereskedők megkezdik az alacsonyabb áron beszerzett készletek értékesítését. Jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a vállalatok hamarosan kifogynak a június közepén még magas áron vásárolt üzemanyagból, így az olcsóbban beszerzett készletek eladása az árak csökkenését is magával hozhatja. Ma az anyanyelvi írásbeli vizsgával zárul az idei érettségi a nemzeti kisebbségekhez tartozó végzős diákok számára. Az első eredményeket július 7-én kedden délig teszik közzé. A jegyek kifüggesztése után a vizsgázók megtekinthetik dolgozataikat, és szükség esetén óvást is benyújthatnak a vizsgabizottság által meghatározott eljárás szerint. A végleges eredményeket az óvások elbírálását követően július 13-án hozzák nyilvánosságra. Pásztort támadott meg a Kalonda tetőn, feltehetően ugyanaz a medve, amely a gyanú szerint ugyanott a Narcisz-rét közelében megölt egy embert néhány héttel korábban. A területet megfigyelés alatt tartják a vadászok, de csak azt követően avatkozhatnak be, hogy a megelőzési céllal elrendelt medvekilövési kvótákat szabályozó törvény megjelenik a hivatalos közlönyben. Nagy mennyiségű csapadék esett Székelyudvarhelyen tegnap délután, a felhőszakadás követően a város területén több helyen hömpölygött a víz. A körülbelül egy óráig tartó heves esőzés után a csatornahálózat nem tudta kellő ütemben elvezetni a vizet, több háznál, udvarokra és pincékbe folyt be a nagy mennyiségű esővíz. Három háznál a tűzoltók szivattyúzták ki a vizet a pincékből. A város utcáin a gépjármű forgalomban is voltak fennakadások. A viharok országszerte 20 megye összesen 61 településén okoztak komoly károkat. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Spanyolország Ausztriával találkozott, és sima 3-0-ás győzelmet aratott. Oyarzabal az első félidőben betalált, a másodikban a jobb hátvéd Pedro Porro talált be fejjel, majd az első gólt szerző baszk csatár állította be a végeredményt. Drámai csatát hozott a horvát-portugál meccs az éjszaka, a második félidő elején Perisic góljával vezettek a horvátok, Cristiano Ronaldo 11-esből egyenlített, a hosszabbításban Gonzalo Ramos fejelte a győztes gólt. Az utolsó pillanatokban a horvátoktól Guardiola kapuba lőtte a labdát, de a videóbíró Les címén érvénytelenítette azt, így a portugálok jutottak tovább a 2-1-es győzelemmel, ők játszanak a spanyolokkal a legjobb 8-ba kerülésért. Ma reggel Svájc Algériával találkozott, újabb európai csapat került a legjobb 16 közé. Svájc Embolo és Ndoi találataival 2-0-ra nyert, és a Kolumbia-Gána meccs nyertesével játszik a folytatásban. A meteorológusok szerint ma délelőtt lehűrés lesz, borús esős időjárás várható gyenge széljárással. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogassa kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székely keresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
8: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: 12 óra után vagyunk 18 perccel. A hétvégi slágerek pedig már is itt a 100.8-on szólnak egészen 17 óráig a július 3-ai Sztár délutánban. És hát egy jó darabig ez az utolsó közös Sztár délutánunk együtt, mert aztán egy hosszabb szabadságra fogok menni. És legközelebb majd csak július 20-án fogunk találkozni a Sztár délutánban, úgyhogy addig is zenélgetünk ma, hozok érdekességeket, különböző friss információkat, programokat, eseményeket böngészünk, hogy mi várható a következő napokban és hetekben. Hamarosan természetesen köszöntjük a névnaposunkat is. Addig is itt van egy friss dal, 2026-os, a mikrofonnál Bedő Erika.

egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Pál Dénes és Jöjj vissza nyár, hát ez max majd szeptember, október, novemberben fogom bejátszani, és akkor tényleg azon fogunk ábrándozni, hogy gyere vissza nyár, jöjj vissza nyár, annyira jó voltál, és most már azon vettük észre magunkat, hogy el is telt egy hónap a nyárból, és ez így lesz a következő kettővel is. Július 3-át írunk már, a Somákat köszöntjük, magyar eredetű ez a név, nagyon-nagyon szép és különleges férfi név. Azt írják, hogy jókedvű emberek a Somák, kedvesek és szellemesek, közlékenyek és könnyedek. Eddig csak jót írnak. A nagy teher a kapcsolataiban az, hogy sokszor nem kíván látni senkit maga körül, na hoppácska, nem csak a munkában, de a magánéletben sem. Mélyérzésű, filozófikus, rendkívül érzékeny jellem a Soma. Ez a fajta érzékenység teszi hajlamossá a szomorúságra és a magányra is, sőt, az is előfordul, hogy vélt sérelmekért mélyen megsértődik. Kedves Soma, boldog névnapot kívánunk, Isten éltessen sokáig. A születésnaposokat is köszöntjük akkor Pál Dénes felvételével. Hát jöjj vissza nyár, max arra mondhatjuk, hogy érezzük jól magunkat, és jöjj vissza. Az az érzés, ami nyáron vissza kell, hogy jöjjön.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió.
8: Oh-oh.

legnagyobb slágerek változatosan, hát micsoda időjárás volt itt a tegnap udvarhelyszéken, és nem csak. Udvarokról, pincékből kellett kiszivattyúzni a nagy mennyiségű esővizet. Épp nézem a fényképeket, ahány hírportál, annyiféle fénykép. A tűzoltóságot hívták segítségül, hogy 3 elárasztott pincéből például egy garázsból kiszivattyúzzák a vizet. Ugyanakkor Zetevároján a helyi önkéntes tűzoltókkal együtt működve 3 udvar és egy ház alak sorának a vízmentesítésében működtek közre. A csütörtök délutáni vihar következtében 985 felhasználó maradt áram nélkül, például Marosfőn, Vaslábon és Gyergyó újfaluhoz tartozó Kién falván. Gyergyószent Miklóson 1068 háztartást érintett az áramkimaradás. És még amit lehet tudni, a vízügy elsőfokú árvízriasztást is kiadott tegnap a Kisküküllő folyóra, ami péntek délig van érvényben, ami reméljük, hogy most már el fogja hagyni térségünket ez a riasztás, mert nem szeretnénk még egy vihart, nem szeretnénk árvizet, és nem szeretnénk ekkora mennyiségű csapadékot, mert hogy nagy mennyiségű csapadék zúdult udvarhelyre, több helyen állt a víz, rövid idő alatt és nagy mennyiség, ezzel senki nem számolt, és nyilván, hogy erre fel sem tud készülni, mert alig egy óra leforgása alatt több utcán is megállt a víz, mivel a csatornaháló nem tudta egyszerűen kellő ütemben elvezetni a hirtelen lezúduló esőt. Aztán egy óra után elállt az eső, és a város néhány pontjáról áram kimaradásokat is jeleztek. Szakács Pál István székelyudvarhely polgármestere is reagált tegnap egy bejegyzésben. A városháza munkatársai és a helyi rendőrség is folyamatosan dolgoztak a helyszínen, hogy mielőbb elhárítsák a kialakult gondokat. Arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben ilyen vihar esetén vagy nagy mennyiségű csapadék lehullása esetén észleltek olyan helyszínt, ahol sürgős beavatkozásra van szükség, akkor értesítsétek a helyi rendőrséget a 0266 212 210-es telefonszámon, és ők akkor mennek és segítenek. Én sajnáltam azokat a városlakókat, ahol tényleg problémát okozott a tegnapi záporzivatal. Reméljük, hogy ma már elkerül bennünket, habár azt írják, hogy viharos péntek várható országszerte, csak épp ne udvarhelyszéken legyen ez.

0: Károkat okozott a tegnapi felhőszakadás. Emberre támadt a medve a Kalondán, kiestek a horvátok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A következő napokban csökkenhetnek az üzemanyagárak, miután a kereskedők megkezdik az alacsonyabb áron beszerzett készletek értékesítését. Jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a vállalatok hamarosan kifogynak a június közepén még magas áron vásárolt üzemanyagból, így az olcsóbban beszerzett készletek eladása az árak csökkenését is magával hozhatja. Ma az anyanyelvi írásbeli vizsgával zárul az idei érettségi a nemzeti kisebbségekhez tartozó végzős diákok számára. Az első eredményeket július 7-én kedden délig teszik közzé. A jegyek kifüggesztése után a vizsgázók megtekinthetik dolgozataikat, és szükség esetén óvást is benyújthatnak a vizsgabizottság által meghatározott eljárás szerint. A végleges eredményeket az óvások elbírálását követően július 13-án hozzák nyilvánosságra. Pásztort támadott meg a Kalonda tetőn, feltehetően ugyanaz a medve, amely a gyanú szerint ugyanott a Narcisz-rét közelében megölt egy embert néhány héttel korábban. A területet megfigyelés alatt tartják a vadászok, de csak azt követően avatkozhatnak be, hogy a megelőzési céllal elrendelt medvekilövési kvótákat szabályozó törvény megjelenik a hivatalos közlönyben. Nagy mennyiségű csapadék esett Székelyudvarhelyen tegnap délután, a felhőszakadást követően a város területén több helyen hömpölygött a víz. A körülbelül egy óráig tartó heves esőzés után a csatornahálózat nem tudta kellő ütemben elvezetni a vizet, több háznál, udvarokra és pincékbe folyt be a nagy mennyiségű esővíz. Három háznál a tűzoltók szivattyúzták ki a vizet a pincékből. A város utcáin a gépjármű forgalomban is voltak fennakadások. A viharok országszerte 20 megye összesen 61 településén okoztak komoly károkat. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Spanyolország Ausztriával találkozott, és sima 3-0-ás győzelmet aratott. Olyar Zabal az első félidőben betalált, a másodikban a jobb hátvéd Pedro Porro talált be fejjel, majd az első gólt szerző baszk csatár állította be a végeredményt. Drámai csatát hozott a horvát-portugál meccs az éjszaka, a második félidő elején Perisic góljával vezettek a horvátok, Cristiano Ronaldo 11-esből egyenlített, a hosszabbításban Gonzalo Ramos fejelte a győztes gólt. Az utolsó pillanatokban a horvátoktól Guardiola kapuba lőtte a labdát, de a videóbíró Les címén érvénytelenítette azt, így a portugálok jutottak tovább a 2-1-es győzelemmel, ők játszanak a spanyolokkal a legjobb 8-ba kerülésért. Ma reggel Svájc Algériával találkozott, újabb európai csapat került a legjobb 16 közé. Svájc Embolo és Ndoye találataival 2-0-ra nyert, és a Kolumbia-Gána meccs nyertesével játszik a folytatásban. A meteorológusok szerint ma délelőtt lehűrés lesz, borús esős időjárás várható gyenge széljárással. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Nem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Többször kerül sor arra az emberileg, szakmailag, lelkileg nehéz feladatra, hogy élettelen testet emeljenek ki a vízből. Erről a témáról beszélgetünk a Sztár délutánban még, és néhány tanáccsal is ellátlak benneteket, hogy miként is kell vigyázni, hogy ne történjen vízi tragédia senkinek az életében, főleg így nyáron a fürdés lubickolás közben. Mi pedig evezünk csendes vizeken tovább. Itt van a Pagosi Brothers Company. Egy héttel ezelőtt felcsendült ez a dal a főtéren.

2:04, július 3-át írunk, nyár van, és hát a nyári hőségben azért nagyon sokan felkeresik a vízpartokat. Ezzel kapcsolatban van egy téma, hiszen a legtöbb vízi tragédia meg is lenne előzhető. A hegyi és búvármentőknek a nyár mindig intenzív időszak, és a nyári hőségben sokan keresik fel a strandokat, a tavakat, a folyókat, a tengereket, ám a vízparti kikapcsolódás bizony-bizony komoly veszélyeket is rejthet. Kovács Zoltán Róbert mondta, a Maros megyei hegyi mentő szolgálat vezetője és búvármentő. Az ő tapasztalatai szerint a legtöbb baleset megelőzhető lenne néhány alapvető biztonsági szabály betartásával is. Hogy miket tanácsol a szakember? Hát arról is fogok beszélni néhány perc múlva. Dua Lipa és Calvin Harris felvétele érkezik itt a Sztár délutánban.

0: Még a reklám előtt itt vagyunk, és beszélünk arról, hogy milyen a legjobb mentés, és mire kell odavigyázni, hogy ne történjen vízi tragédia a nyár folyamán. A szakember azt tanácsolja, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos és engedélyezett helyen fürödjünk. Mielőtt vízbe mennénk, érdemes meggyőződni a víz mélységéről, a partviszonyokról, az esetleges sodrásról, valamint arról, hogy nem rejt veszélyes tárgyakat, például köveket, faágakat vagy fémdarabokat a víz. És azt is kiemelte a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetője és búvármentője, hogy ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk fejest, előbb mindig óvatosan menjünk be és győződjünk meg a körülményekről. Természetes vizekben lehetőség szerint ne fürödjünk egyedül, a kevésbé gyakorlott úszók pedig kizárólag kijelölt fürdőhelyen vagy strandon menjenek a vízbe. Arra is felhívják a figyelmet, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szerfogyasztása után tilos vízbe menni, mivel ezek jelentősen rontják az ítélő képességet és a reakció időt. A folyók sodrását, a tavak hirtelen mélyülését, a tenger mélyülését, valamint a hideg víz szervezetre gyakorolt hatását sem szabad alábecsülni. Vannak itt még tanácsok bőven, úgyhogy még ezeket hozom a következő órában, a reklám után és a legfrissebb hírek után jövök vissza.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Új alpolgármestere van Korondnak. Csalhattak az érettségin. Játékvezetői tanfolyam indul. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Razziát tartott ma a rendőrség 5 erdélyi megyében annak gyanújával, hogy kiszivárogtak az idei érettségi vizsga tételei. A nyomozók összesen 47 házkutatást végeztek Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyében. Hivatali titok, illetve nem nyilvános információk kiszivárogtatásának gyanúja miatt. Mihály Dimján tanügyminiszter közölte, az érettségi vizsgák során kifinomult elektronikai eszközöket találtak a vizsgatermekben. Köztük rejtett kamerával és mesterséges intelligenciával működő szemüvegeket. A miniszter szerint a felügyelő tanárok több csalási kísérletet is időben felismertek és megakadályoztak. Új alpolgármestert választottak Korondon. A község alpolgármestere Ravasz Ferenc május 18-án nyugdíjba vonult, funkcióját 16 éven át töltötte be. A közigazgatási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált a megüresedett tanácsosi mandátum betöltése. Ennek értelmében a jelölt listán soron következő személy Szász Attila mandátumát jóváhagyták. Az önkormányzat legutóbbi ülésén megválasztották az új alpolgármestert, Katona Mihály polgármester Szász Attilát javasolta a tisztségre, a tanácsosi testület ezt egyhangulag megszavazta, így mától Korond község alpolgármesteri tisztségét Szász Attila tölti be. Megújul a Gyakfalván a templom előtti tér, emellett több utcát is korszerűsítenek. A beruházás az Angyelszálinyi Országos Fejlesztési Program támogatásával valósul meg, amelyre a község még 2022-ben pályázott. A projekt részeként felújítják a 15-ös jelzésű községi utat, vagyis a Gyakfalva fő utcáját, valamint annak folytatását, a Szappanyos és a Sala utcákat, megerősítik az útalapot, új aszfaltburkolatot fektetnek le és járdákat is kialakítanak. A beruházás teljes értéke mintegy 6,5 millió lej, ebből közel 3 millió lejt az Angyelszálinyi program biztosít, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat saját forrásból fedezi. Játékvezetői tanfolyam indul. A Hargita megyei labdarúgó játékvezetői kollégium kezdőknek szóló játékvezetői tanfolyamot tart idén szeptember 25-e és november 15-e között. A tanfolyam ingyenes, az elméleti és gyakorlati képzés 6 alkalomból áll, ezt Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában tartják, az alsó korhatár 14 év. Jelentkezni a játékvezetői kollégiumnál lehet. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok, szombat estétől már a 8-at döntők zajlanak. Ma 21 órától Ausztrália Egyiptommal játszik, éjféltől Argentína a Zöldfoki szigetekkel csap össze, az utolsó 16-ot döntő hajnali fél 5-től lesz, azon Kolumbia és Gána csap össze. Szombat este 8 órától lesz az első 8-at döntő, Kanada Marokkóval mérkőzik, éjfélkor lesz a Paraguay-Franciaország meccs. Vasárnap este 11 órakor Brazília Norvégiával találkozik, hétfőre virradóra éjjel 3 órakor Mexikó és Anglia találkoznak. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music. Star reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Morás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Kemény felvételen 1-3 után másfél perc alatt a Sztár délután harmadik órájában beszélünk arról, hogyan is lehet elkerülni a tragikus vízi eseteket, a vízi tragédiákat. A szakemberek, a búvármentők tanácsolnak különböző helyzetre való tekintettel egy-két jó gondolatot. Hát ugye mondták azt, hogy ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk fejest, előbb mindig óvatosan menjünk be és győződjünk meg a körülményekről, és kizárólag kijelölt biztonságos és engedélyezett helyen fürödjünk a nyár folyamán. Természetes vizekben lehetőség szerint ne fürödjünk egyedül, és a kevésbé gyakorlott úszók pedig kizárólag kijelölt fürdőhelyen vagy strandon menjenek a vízbe. Arra is felhívták a figyelmet, hogy alkohol vagy más tudatmódosítószer fogyasztása után tilos vízbe menni. A gyermekek biztonságára pedig különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, a víz közelében egyetlen pillanatra sem maradhatnak felügyelet nélkül. Fontos tudni azt is, hogy a felfújható matracok, az úszógumik és egyéb vízi játékok nem minősülnek életmentő eszköznek, tehát ne bízzatok annyira azokban. Csónakázás, kajakozás, száppozás vagy más vízi sport során a mentő mellény használ a kötelező és elengedhetetlen. Hangsúlyozzák, nem csak magunkra, hanem a környezetünkben tartózkodókra is figyelnünk kell, hiszen a fulladás gyakran szinte észrevétlenül történik. És hát akkor a bajba jutott ember sok esetben nem tud segítségért kiáltani, vagy feltűnően jelezni, ugye, hogyha fulladozik. Ezért különösen fontos a folyamatos odafigyelés. Aztán, ha mégis bekövetkezik, ne adj Isten a baj, akkor elsőként a 112-es segélyhívószámot kell tárcsázni, és pontosan meg kell adni a baleset helyszínét. A szakember arra is figyelmeztet, hogy csak az próbáljon menteni, aki megfelelő úszástudással, fizikai felkészültséggel és mentési ismeretekkel rendelkezik. Számos esetben ugyanis előfordult már, hogy a segítségnyújtó is áldozattá vált. Reméljük, hogy ilyenekre nem lesz példa a nyár folyamán, de én nagyon bízom abban, hogy mindenki vigyáz magára, miközben fürdik és miközben vízpartokon van. Arról is beszéltek, hogy a nyári hőségben az egyik legnagyobb veszélyt a felhevült testtel történő vízbeugrás jelenti, és hát jól esik nyilván lehűsülni, de hirtelen hideg sokkot is válthat ki a szervezetünkből, amely életveszélyes állapotot idézhet elő, ezért a vízbe mindig fokozatosan, óvatosan ajánlott bevenni. Például tusoljatok, mielőtt bementek a vízbe. Figyeljetek ezekre oda, kérlek, a nyáron, hiszen erről szól a nyár. Vagy evezni tágas vizeken a Kovalszkival.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Feldolgozás és a standby, mi 2:30 után 3,5 perccel. Most egy picit süt a nap, aztán lássuk, hogy milyen idő lesz, mert ismét viharriasztás van érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai értesítése szerint 12 és 17 óra között, vagyis most akármelyik percben felhőszakadásokra, erős viharokra és közepes méretű jégesőre, gyakori villámlásokra kell számítani. Rövid idő alatt, akár csak tegnap is, a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 25-40 litert is négyzetméterenként, helyenként pedig meghaladhatja az 50-60 litert is négyzetméterenként. Hát mi annyit kaptunk a tegnapi Székelyudvarhelyen, hogy nem nagyon vágyunk még több vízre, vízmennyiségre, úgyhogy reméljük, hogy elegendő volt számunkra most a jó pár hónapig egy ilyen nagy mennyiségű csapadék. Nyilván kisebb záporokra, zivatarokra mi is vágyunk a nyár folyamán, de ne legyen ennyire ütős, és ne legyen ennyire veszélyes, mint ami volt a tegnap. Hát egy kisebb árvíz alakult ki tényleg Székelyudvarhely területén. Vigyázzunk egymásra, balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat, aki autóból hallgat bennünket!

0: like music.
1: Sztárreklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098

Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

A 80-as és 90-es évek örökzöld slágerei is felcsendülnek itt a Sztár délutánban. Nosztalgiázunk tovább még a hírek előtt. Itt van Rick Astley felvétele 1987-ből Together Forever, tehát örökre együtt, és The Beach Boys dalát is meg fogjuk hallgatni, a kaliforniai utakról fog szólni. Hamarosan pedig érkeznek a hírek, és belecsapunk a Sztár délután negyedik órájába.

0: Új alpolgármestere van Korondnak. Csalhattak az érettségén. Játékvezetői tanfolyam indul. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Razziát tartott ma a rendőrség 5 erdélyi megyében annak gyanújával, hogy kiszivárogtak az idei érettségi vizsga tételei. A nyomozók összesen 47 házkutatást végeztek Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyében. Hivatali titok, illetve nem nyilvános információk kiszivárogtatásának gyanúja miatt. Mihály Dimján tanügyminiszter közölte, az érettségi vizsgák során kifinomult elektronikai eszközöket találtak a vizsgatermekben. Köztük rejtett kamerával és mesterséges intelligenciával működő szemüvegeket. A miniszter szerint a felügyelő tanárok több csalási kísérletet is időben felismertek és megakadályoztak. Új alpolgármestert választottak Korondon. A község alpolgármestere Ravasz Ferenc május 18-án nyugdíjba vonult, funkcióját 16 éven át töltötte be. A közigazgatási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált a megüresedett tanácsosi mandátum betöltése. Ennek értelmében a jelölt listán soron következő személy Szász Attila mandátumát jóváhagyták. Az önkormányzat legutóbbi ülésén megválasztották az új alpolgármestert, Katona Mihály polgármester Szász Attilát javasolta a tisztségre, a tanácsosi testület ezt egyhangulag megszavazta, így mától Korond község alpolgármesteri tisztségét Szász Attila tölti be. Megújul a Gyakfalván a templom előtti tér, emellett több utcát is korszerűsítenek. A beruházás az Angyel-Szalényi Országos Fejlesztési Program támogatásával valósul meg, amelyre a község még 2022-ben pályázott. A projekt részeként felújítják a 15-ös jelzésű községi utat, vagyis a Gyakfalva fő utcáját, valamint annak folytatását, a Szappanyos és a Sala utcákat, megerősítik az útalapot, új aszfaltburkolatot fektetnek le és járdákat is kialakítanak. A beruházás teljes értéke mintegy 6,5 millió lej, ebből közel 3 millió lejt az Angyel-Szalényi program biztosít, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat saját forrásból fedezi. Játékvezetői tanfolyam indul. A Hargita megyei labdarúgó játékvezetői kollégium kezdőknek szóló játékvezetői tanfolyamot tart idén szeptember 25-e és november 15-e között. A tanfolyam ingyenes, az elméleti és gyakorlati képzés 6 alkalomból áll, ezt Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában tartják, az alsó korhatár 14 év. Jelentkezni a játékvezetői kollégiumnál lehet. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok, szombat estétől már a 8-at döntők zajlanak. Ma 21 órától Ausztrália Egyiptommal játszik, éjféltől Argentína a Zöldfoki szigetekkel csap össze, az utolsó 16-ot döntő hajnali 16:30-tól lesz, azon Kolumbia és Gána csap össze. Szombat este 8 órától lesz az első 8-at döntő, Kanada Marokkóval mérkőzik, éjfélkor lesz a Paraguay-Franciaország meccs. Vasárnap este 11 órakor Brazília Norvégiával találkozik, hétfőre virradóra éjjel 3 órakor Mexikó és Anglia találkoznak. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 1 kg-os Chef Select Pulykamel Cordon Bleu 13,29 bani, a 6x120 ml-es Bongelati karamell és tengeri sóízű fagylalt 10,79 bani, és a görög dinnye kilója 1,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

One Republic és Kaiko felvétele a Sztár délutánban július 3-át írunk, olyan gyorsan szalad az idő, tehát ebben a hónapban lesz a 35. tusványos is. Készüljetek, július 21-e és 26-a között ismét várnak mindenkit Tusnád fürdőn. Ez a 35 év pedig nem csak idő, hanem örökség és felelősség, amelyet a szervezők feladata megtartani és továbbadni. Még azt írják, hogy közzétették a koncerteket. Na, ezt elmondom mindenféleképpen, hogy milyen koncerteken lehetne részt venni már július 21-én kedden. Wow! Este 8 órától ismerős arcok koncert, és este 10-től pedig az Edda fog fellépni a nagy színpadon, úgyhogy már kedden el lehet menni tusványosra. Július 22-én szerdán lesz a Magyar Banda fellépése 8-tól, és 10 órától pedig Anna and the Barbies koncert. Wow, hogy szeretem Pásztor Annát. Na, meg is hallgatjuk most a következőkben. Július 23 csütörtök, este 8-tól Horváth Tamás, 22 órától pedig Holograph koncert lesz. Pénteken Maszkura és a Tücsök Raj este 8-tól, 10 órától pedig a 4-es Street nagy slágereit lehet majd az erdő között a nagy színpad előtt énekelni, és hát szombaton este 8-tól Szabó Balázs és bandája, és este 10-től Kowalski meg a Vega koncert, tehát ez már július 25-e. De persze napközben is rengeteg belépő van, vagyis rengeteg esemény van, előadás van, amire belépőket lehet már váltani, és a jegyek.tusványos.ro oldalon pedig már online is meg lehet venni a napi jegyeket, egy napra a belépő 50 lejbe kerül, és akkor nem kell majd sorba állni. Szerintem ez sokkal jobban megéri. Na meg ugye sátrazni is lehet, meg ott van egy hangulat, van egy feeling, egy vibe, ami átárad és átszalad rajtunk, amikor tusványoson vagyunk. Aki már járt tusványosra, az tudja, hogy miről beszélek, aki pedig még nem, akkor itt az ideje, hogy ellátogasson a 35. tusványosra, legalább ha már a 35-ből egyszer sem volt, akkor itt az idő. Anna and the Barbies, jó koncert lesz, kezdjünk el élni, az a lényeg.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diét, minek őre menni.

0: 98.8.
1: Rád találnom nem volt nehéz, de hogy velem marad.

Paulina is az ajándék. Ajándéknak vehetjük a székely népviseletet is, mert nagyon-nagyon csodás. Hát a székely népviselet napja van, kérem szépen, július 3-án, és épp olvasom, hogy Csíkszeredában azért színes viseletekbe öltöztek ma a székely népviselet napján. Található fotó és videó is, több intézmény és számos érdeklődő csatlakozott a Hargita Székely Néptánc Színház felhívásához, hogy székely népviseletben vagy annak valamely darabját magára öltve induljon munkába ma pénteken, július 3-án. Egyébként meg Székelyudvarhelyen is szokták ezt tartani. Tavaly emlékszem, a Városháza munkatársai is székely népviseletbe öltöztek. Még fotót nem láttam, úgyhogy nem tudom, itt valaki Udvarhelyen most ezt betartotta-e. És hát holnap az Ezer Széken Leány napját is meg fogják rendezni Csíkszeredában, aztán majd a Kegytemplomban lesz egy mise, azt követően pedig mindenki székely ruhába kivonul a csíksomlyói nyerekbe, ott készül el a nagy csoportkép, ami szokott, azért is Ezer Székely Leány a címe, mert több mint ezer leány szokott székely ruhában ott lenni, és egésznapos programokkal várnak mindenkit a nyerekben, lesznek gyerekfoglalkozások, nyilván finomságok, úgyhogy kellőképpen meg lehet ünnepelni a székely népviseletet, és várnak mindenkit nagy szeretettel, de egyébként meg forgalomkorlátozások is lesznek emiatt holnap Csíkszeredában, úgyhogy csak óvatosan és figyelmesen, hogyha székely ruha, akkor eszembe jut a néptánc, és ez a zene, ez a Bagosi dal a Parnógrásztal egészen népiesre sikeredett.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 09

0: Új alpolgármestere van Korondnak. Csalhattak az érettségin. Játékvezetői tanfolyam indul. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Razziát tartott ma a rendőrség 5 erdélyi megyében annak gyanújával, hogy kiszivárogtak az idei érettségi vizsga tételei. A nyomozók összesen 47 házkutatást végeztek Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyében. Hivatali titok, illetve nem nyilvános információk kiszivárogtatásának gyanúja miatt. Mihály Dimján tanügyminiszter közölte, az érettségi vizsgák során kifinomult elektronikai eszközöket találtak a vizsgatermekben. Köztük rejtett kamerával és mesterséges intelligenciával működő szemüvegeket. A miniszter szerint a felügyelő tanárok több csalási kísérletet is időben felismertek és megakadályoztak. Új alpolgármestert választottak Korondon. A község alpolgármestere Ravasz Ferenc május 18-án nyugdíjba vonult, funkcióját 16 éven át töltötte be. A közigazgatási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált a megüresedett tanácsosi mandátum betöltése. Ennek értelmében a jelölt listán soron következő személy Szász Attila mandátumát jóváhagyták. Az önkormányzat legutóbbi ülésén megválasztották az új alpolgármestert, Katona Mihály polgármester Szász Attilát javasolta a tisztségre, a tanácsosi testület ezt egyhangulag megszavazta, így mától Korond község alpolgármesteri tisztségét Szász Attila tölti be. Megújul a Gyakfalván a templom előtti tér, emellett több utcát is korszerűsítenek. A beruházás az Angyelszálinyi Országos Fejlesztési Program támogatásával valósul meg, amelyre a község még 2022-ben pályázott. A projekt részeként felújítják a 15-ös jelzésű községi utat, vagyis a Gyakfalva fő utcáját, valamint annak folytatását, a Szappanyos és a Sala utcákat, megerősítik az útalapot, új aszfaltburkolatot fektetnek le és járdákat is kialakítanak. A beruházás teljes értéke mintegy 6,5 millió lej, ebből közel 3 millió lejt az Angyelszálinyi program biztosít, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat saját forrásból fedezi. Játékvezetői tanfolyam indul. A Hargita megyei labdarúgó játékvezetői kollégium kezdőknek szóló játékvezetői tanfolyamot tart idén szeptember 25-e és november 15-e között. A tanfolyam ingyenes, az elméleti és gyakorlati képzés 6 alkalomból áll, ezt Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában tartják, az alsó korhatár 14 év. Jelentkezni a játékvezetői kollégiumnál lehet. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok, szombat estétől már a 8-at döntők zajlanak. Ma 21 órától Ausztrália Egyiptommal játszik, éjféltől Argentína a zöldfoki szigetekkel csap össze, az utolsó 16-ot döntő hajnali fél 5-től lesz, azon Kolumbia és Gána csap össze. Szombat este 8 órától lesz az első 8-at döntő, Kanada Marokkóval mérkőzik, éjfélkor lesz a Paraguay-Franciaország meccs. Vasárnap este 11 órakor Brazília Norvégiával találkozik, hétfőre virradóra éjjel 3 órakor Mexikó és Anglia találkoznak. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 1 kg-os Chef Select Pulykamel Cordon Bleu 13-29 bani, a 6x120 ml-es Bongelati karamell és tengeri sóízű fagylalt 10-79 bani, és a görög dinnye kilója 1-99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogassa kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székely keresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

Martin szól még, hello, hello, hát hello kedves végzősök, remélem, hogy felszusszantatok és megkönnyebbültetek. Egy hatalmas nagykő esett le a szívetekről, ugyanis ma volt az utolsó írásbeli érettségi vizsga, és mi nagyon szurkoltunk nektek. Aztán jövő héten kíváncsian várjuk az eredményeket veletek együtt. Addig is ki kell használni a hétvégét, egy picit hátradőlni, szórakozni, pihengetni, és hát ebben a 25 fokban például kint meginni egy finom fröccsöt, esetleg egy jó hideg koktélt. Ami az időjárásunkat illeti, hát hozom a részleteket hamarosan, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Taylor Swift érkezik és egy toplistás dala.

Cry, cry, hát senki ne sírjon, mert péntek van, itt van a hétvége, és már is lehet programokat szervezni és tervezni. Na meg, hogyha vakációra, meg kirándulásra készültök, indultok, akkor csak is jó utat és jó szórakozást kívánhatok nektek. Ígértem nektek, hogy beszélünk az időjárásról. Hát a következő napokban egy pici lehűlés várható itt a térségben. A lehűlés az azt jelenti, hogy napközben nem 32 fok lesz, hanem csupán 22 Celsius fok, és a 32-höz képest igencsak nagy lehűlés itt Székelyudvarhelyen. Mára még jeleznek esőt a meteorológusok. Majd 4 óra után egészen az éjszakai órákig lehet számítani záporra és zivatarra. Emellett pedig holnapra is változékony időt jeleznek, és vasárnap pedig már több napsütésre lehet számítani, viszont a maximális csúcsérték napközben 22 fok lesz. Ami pedig az éjszakákat illeti, hát nem tetszik, abszolút nem tetszik. Hűvöske és hidegecske lesz. 10-11-12 fok csupán, az nem túl meleg és nem túl nyári. Úgyhogy már egy felső, egy kabátka, egy dzseki bizony elfér rajtunk, hogyha a következő napokban éjszaka kint tartózkodunk. És hát nyilván napközben is marad ez a 22-23 fok egész jövő héten, ha jól látom. A felmelegedés az következő hétvégétől várható, tehát egy hét múlva ismét visszatérnek a 26-27 Celsius fokok, és már július közepén akár 27-28 fokunk is lesz, úgyhogy visszatér a nyár, de lehet, hogyha

ránk fér egy hét hűsülés, egy hét kicsi fázás, kicsi hideg, mert nagyon nagy hőségek után vagyunk jelen. Tutói Velló, Kökény Attila, Rakoncai és Marics Peti felvétele pedig a folytatásban, a szár délután utolsó perceiben.

0: Budapesti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

Rizaura és Tiesto dala a Sztár délután utolsó percében, 8 perc múlva 17 óra. Hát egy igazán vakációs, szabadságos dallal fogok elköszönni. Már csak azért is, mert most 10 Sztár délutánban nem leszek, úgyhogy 2 hétig szabadságra megyek, vakációra megyek, legközelebb pedig július 20-án fogunk találkozni itt a 100.8-on, akkor már kipihenve, vagy nem, de teljes gőzerővel hozom a Sztár délutánt nektek és a legnyáriasabb zenéket. Legyetek jók, júliusban rengeteg esemény lesz, menjetek Vibe Fesztiválra ezen a hétvégén, menjetek majd a Cheers-re, ami a nyári borestéket illeti Székelyudvarhelyen július 17-én, 18-án, és aztán majd mire visszajövök, akkor már tusványos is lesz, de arról majd még beszélünk. Délutánonként azért nem hagytalak témák nélkül titeket a következő 2 hétben sem, ugyanis néhány nyári témát fogok veletek megosztani, attól függetlenül, hogy messze leszek a mikrofontól, gondoskodtam arról, hogy egy-két érdekességről beszéljek nektek a délutáni órákban, ne legyetek csak a zenék társaságában, de hogyha csak zene lesz, az sem baj, mert nyáron jó leső érzés zenét hallgatni. Én kívánom a legjobbakat mindenkinek, jó nyaralást, jó vakációzást, kitartást a munkához a következő napokra. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, most számomra a gyár bezár.

0: Új alpolgármestere van Korondnak. Csalhattak az érettségin. Játékvezetői tanfolyam indul. Katona Zoltán vagyok a Szán Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Razziát tartott ma a rendőrség 5 erdélyi megyében annak gyanújával, hogy kiszivárogtak az idei érettségi vizsga tételei. A nyomozók összesen 47 házkutatást végeztek Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyében. Hivatali titok, illetve nem nyilvános információk kiszivárogtatásának gyanúja miatt. Mihály Dimján tanügyminiszter közölte, az érettségi vizsgák során kifinomult elektronikai eszközöket találtak a vizsgatermekben. Köztük rejtett kamerával és mesterséges intelligenciával működő szemüvegeket. A miniszter szerint a felügyelő tanárok több csalási kísérletet is időben felismertek és megakadályoztak. Új alpolgármestert választottak Korondon. A község alpolgármestere Ravasz Ferenc május 18-án nyugdíjba vonult, funkcióját 16 éven át töltötte be. A közigazgatási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált a megüresedett tanácsosi mandátum betöltése. Ennek értelmében a jelölt listán soron következő személy Szász Attila mandátumát jóváhagyták. Az önkormányzat legutóbbi ülésén megválasztották az új alpolgármestert, Katona Mihály polgármester Szász Attilát javasolta a tisztségre, a tanácsosi testület ezt egyhangulag megszavazta, így mától Korond község alpolgármesteri tisztségét Szász Attila tölti be. Megújul a Gyakfalván a templom előtti tér, emellett több utcát is korszerűsítenek. A beruházás az Angyelszálinyi Országos Fejlesztési Program támogatásával valósul meg, amelyre a község még 2022-ben pályázott. A projekt részeként felújítják a 15-ös jelzésű községi utat, vagyis a Gyakfalva fő utcáját, valamint annak folytatását, a Szappanyos és a Sala utcákat, megerősítik az útalapot, új aszfaltburkolatot fektetnek le és járdákat is kialakítanak. A beruházás teljes értéke mintegy 6,5 millió lej, ebből közel 3 millió lejt az Angyelszálinyi program biztosít, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat saját forrásból fedezi. Játékvezetői tanfolyam indul. A Hargita megyei labdarúgó játékvezetői kollégium kezdőknek szóló játékvezetői tanfolyamot tart idén szeptember 25-e és november 15-e között. A tanfolyam ingyenes, az elméleti és gyakorlati képzés 6 alkalomból áll, ezt Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában tartják, az alsó korhatár 14 év. Jelentkezni a játékvezetői kollégiumnál lehet. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok, szombat estétől már a 8-at döntők zajlanak. Ma 21 órától Ausztrália Egyiptommal játszik, éjféltől Argentína a zöldfoki szigetekkel csap össze, az utolsó 16-ot döntő hajnali fél 5-től lesz, azon Kolumbia és Gána csap össze. Szombat este 8 órától lesz az első 8-at döntő, Kanada Marokkóval mérkőzik, éjfélkor lesz a Paraguay-Franciaország meccs. Vasárnap este 11 órakor Brazília Norvégiával találkozik, hétfőre virradóra éjjel 3 órakor Mexikó és Anglia találkoznak. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. A részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.

szóban. Bíztam abban a néhány szóban. Szavak voltak, ez nem lehet emlék. Ha esélyt adnál, most bármit megtennék. Nem akar a szíved is, nem akar az eszed. Nem nézd.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
3: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: fejlesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Azt tudti. Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keres minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

Mi azt az zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

0: Érted?
1: Oh, yeah.
0: Érted?
2: One love.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.